0: Gentlemen, it's Friday. Every bar, every workplace, every household.
1: Estamos bembeteando, pero sin poder comer, no te lo dije. Baja y tapa, la olla, baja y tapa. Bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala, bájala